Köszöntjük Boglárka nevű hallgatóinkat! A Boglárka női név régi magyar névfelújítása. Az elavuló félben levő Boglár jelentése dísz, ékítmény szó mellett a név ma már a Boglárka nevű virágra is utal. Alakváltozata Boglár. A név legismertebb viselői Varga Boglárka színésznő, Csőz Boglárka erdélyi magyar szépségkirálynő és természetesen ön kedves Boglárka, aki a rádiót hallgat.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a belvárosban, tombol a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat a városi kitüntetések odaítéléséhez, számolt be róla a dehir.hu. Több elismerésre is lehet jelöléseket benyújtani. A városvezetés célja, hogy méltó módon ismerje el azok munkáját és közösségi szerepvállalását, akik kiemelkedően sokat tettek Debrecen fejlődéséért és jó hírnevének öregbítéséért. A kitüntetések olyan személyeknek vagy közösségeknek adományozhatók, akik hosszú időn át szolgálták a helyi társadalom javát, vagy tevékenységükkel maradandó értéket teremtettek. A javaslattételi lehetőség egyben arra is alkalmat teremt, hogy a debreceniek maguk is hozzájáruljanak a város közösségi értékeinek elismeréséhez. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet beadni az Újvárosházán augusztus 24-éig. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhőberuházás miatt, számolt be róla a haon.hu. A fejlesztés célja a város távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Tombol a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakó helyeken is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
2: Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Elindult a roham az albérletek után. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben. Folytatódik a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
2: Lopni akart és az áruház üvegét is betörte egy férfi hajdúböszörményben, számolt be róla a haon.hu. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, az elkövető egy üzlet kirakatát rongálta meg, majd a helyszínről távozott. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. Az ügyben rongálás és lopás gyanúja miatt indult el. A nyomozás alatt pedig azt is vizsgálják, hogy pontosan milyen értékeket vihetett el az üzletből. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útburkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javíthatja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalog közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járdafelújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulhatnak meg. Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is, rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Tovább szépül Debrecen belvárosa, alacsony a dinnye felvásárlási ára, folytatódik a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább szépül Debrecen belvárossal számolt be róla a Dehír, új köztéri padokat helyeztek ki a Csapó utcán, a közeljövőben pedig kerékpártárolók is érkeznek a város egyik legforgalmasabb sétálóövezetébe. A fejlesztés célja, hogy még komfortosabbá és élhetőbbé tegyék a belvárosi közterületeket, a helyiek és a turisták számára egyaránt. Az új utcabútorok nem csak a pihenést szolgálják, hanem illeszkednek a belvárosi környezet arculatához is. Debrecen az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított köztereinek megújítására, amelyeknek fontos eleme a gyalogos és kerékpáros barát fejlesztések megvalósítása. Az új beruházás ennek a folyamatnak egy újabb állomása. Szász Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt Hajdúszoboszlón, számolt be róla Ceglédi Gyula a város polgármesterek közösségi oldalán. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban és könyvtárban látható tárlat a 20. századi magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotójának sokszínű emlékművét mutatja be. A látogatók festményekkel, grafikákkal, falikárpitokkal, könyvillusztrációkkal és különleges porcelán alkotások is megismerkedhetnek. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg, tovább erősítve Hajdúszoboszló kulturális kínálatát és turisztikai vonzerejét, írja a városvezető. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban. Erről beszélt rádiónkban Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar-görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól ugyanakkor azt kérik, mindig válasszák a hazait. Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kos, élvezni akarja az életet, idejét meg akarja osztani kellemes emberekkel, akiknek szereti a társaságát, a románc most betölti a szívét. Mika, lelkivilága kisebb bonyolult képet mutat, tele van jó érzésekkel, de feszültséggel is. Ez utóbbit le kell küzdenie, a magányosság kerítheti hatalmába. Ikrek, élvezze a nyár örömeit, hívja meg a barátait. Az élénkség ugyanis felvidítja a napját, romantikus hangulatban tervezi a nyaralást. Rák, vonzza egy állásajánlat, de nem szívesen adná fel jelenlegi munkáját, gondolja végig az összes lehetőséget, aztán választa ki a legelőnyösebbet. Oroszlán, új szakmai lehetőség kínálkozik ön előtt, amit örömmel fogad, mert így többet kereshet. Egy üzleti összejövetel hatékonyabb, mint a száraz tárgyalások. Szűz, társával azon töprengenek, összeegyeztethetők-e még a céljaik, közös barátjuk a meglátásaival, segít jobban megérteni a helyzetüket. Mérleg, nehezen vehető akadály keresztezi az útját, alaposan felborzolja idegeit a feladat, de végül is győz. Skorpió, nem is remélhetne szebb napokat, a hétvége a készülődés jegyében telik el, sok időt fordít arra, hogy minden tökéletes legyen, de megtérül a befektetés. Nyilas, gyermekei meglepő ötlettel állnak elő, ha észrevenné, hogy időközben felnőttek, most nem csodálkozna, pillanatok alatt meghozza a helyes döntést. Bak, mindig is érdekelték az anyagi javak, és most még inkább elszánta magát arra, hogy megszilárdítsa pénzügyi helyzetét, élvezi az új ismerősök társaságát. Vízöntő, sok fontos feladatot kell elvégeznie, de vágyik már társas életre, strandolásra, szórakozásra, menjen emberek közé, lazítson. Alak, ön most keményen dolgozik és élvezi, amikor beérik munkája gyümölcse, előteremti mindazt a szépséget, kényelmet és luxust, amelyet az élettől elvár.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Te, szerinted hol lesz? Én is mehetnék egy kört majd a helikopátereddel? Hát, mert tudod, én mindig is szerettem már volna a helikobakterelni egy jó nagyot.
5: Ja, persze, persze.
4: Tényleg?
5: Persze, ahányszor akarsz.
4: Tudtam én, hogy jól választok.
5: Mit?
4: Legjobb barátot. Na, jó éjszakát, obám! Kétszerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
3: Egy filmzene most, egy

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Akinek csak egyszer is mondták életében, aludj a karomban, az ne kérdezze, hogy minek élt a földön.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a belvárosban, tombol a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat a városi kitüntetések odaítéléséhez. Számolt be róla a dehír.hu. Több elismerésre is lehet jelöléseket benyújtani. A városvezetés célja, hogy méltó módon ismerje el azok munkáját és közösségi szerepvállalását, akik kiemelkedően sokat tettek Debrecen fejlődéséért és jó hírnevének öregbítéséért. A kitüntetések olyan személyeknek vagy közösségeknek adományozhatók, akik hosszú időn át szolgálták a helyi társadalom javát, vagy tevékenységükkel maradandó értéket teremtettek. A javaslattételi lehetőség egyben arra is alkalmat teremt, hogy a debreceniek maguk is hozzájáruljanak a város közösségi értékeinek elismeréséhez. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet

0: beadni az Újvárosházán augusztus 24-éig. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhőberuházás miatt, számolt be róla a haon.hu. A fejlesztés célja a város távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Tombol a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakó helyeken is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
0: Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket. A Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen! Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szombat hajnali 8 óra van. Remélem, hogy ma nem kell sietniük sehová. Mi is csak ilyen szépen ráérősen, nyugisan indítjuk el a mai napot. Kösz, hogy itt vannak. Jön Shawn Mendes és a Treat You Better.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Ez az örökség. Ez volt a bakancslistán kapátokkal.
2: Csak én vagyok csalódott.
3: Egyetlen pont még hátra van, a maratonfutás, és én szeretném megvalósítani.
4: Igazad van, anya. Fussál apáért.
5: Én igazándiból úgy képzeltem, hogy vele. Egy hátizsákba pont befér.
3: Beneveztem magunkat a City Maratonra váltóba.
6: Ez valami vicc.
3: Az lenne vicc, egyedül akarnám megcsinálni. Négy felé otthon már nem olyan sok.
7: Édesem, Milos születése óta meg sem mozdult el.
8: Muszáj lesz futnunk vele.
9: Te hülye vagy?
10: Állítólag a futás olyan, mint a drog.
11: Vele lehet halni?
0: Egy filmzene most
12: a Best FM-en.
13: Best FM-en.

0: Portugalban is. A Forever Club és a Tanga a Best FM-en a 104.6-on. Jó reggelt és jó hétvégét mindenkinek! Folytatódik a hosszú forró nyár, meg fogunk sülni, ez nem kérdés. 39 fok is lehet ma, 39 fok, ez egészen brutál. Talán valamicske enyhülést jelent majd az, hogy hétfőtől csütörtökig a debreceniek ingyen csobbantnak majd esténként az akvatikumban. Augusztus 3-ától 6-ig esténként 18 és 20 óra között debreceni lakcímkártyával és személyvel ingyen lehet bemenni az akvatikumba. Nyilván nagyon nagy lesz erre az érdeklődés. Ha teltház lesz, akkor több embert nem tudnak beengedni, tehát ezt csak a strand befogadó képességének a végéig tudják biztosítani, de azt hiszem, az így is sokaknak jelent majd felfrissülést. Tehát jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként 18 és 20 óra között debreceni lakcímkártyával és személyvel ingyen lehet csobbanni az akvatikumban. Ezt azért majd használják ki, szerintem ez jól fog jönni sokaknak. Mi pedig csobbanunk újra a legjobb zenék közé, jön majd a Liquido és a Narkotik.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!

hogy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: 8 óra 37, jó reggelt, jó hétvégét, ez itt a Best FM a 104.6-on.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüveg készítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Peti, hallgatlak, szia!
2: Szia, a 4-esen téglásnál dolgozik a trafi.
0: Köszönöm szépen, jó utat neked, vigyázz magadra!
2: Köszönöm!
0: Tehát a 4-esen téglásnál egy kor reggel is mérnek. Köszönöm szépen a közlekedési infót, de nem érem be ennyivel, én ilyen kis telhetetlen vagyok. Mindenről tudni akarok, ami a környékbeli utakon történik. Úgyhogy írjanak szorgosan a 3933-1046-ra, vagy hívják az 500-540-et. Én pedig közben játszom azt a dalt, ami hát egyértelműen a nyár slágere, de szerintem az év végén ilyen összesített slágerlistákban is simán a top 3-ban lesz, mert hogy egy nagyon jó dalról van szó. Baby Rexha és a Faithless és a New Religion.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: Ez a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, együtt kezdjük a hétvégét, kösz, hogy itt vannak velünk. És a szepesiek nyissák egy számmal nagyobbra a fülüket, nekik mondom, hogy ma reggel ünnepélyes keretek között közműépítési munkák miatt lezárták a szepesi bekötő út belterületi szakaszát. Teljes szélességű lezárásról van szó. Ez azt jelenti, hogy várhatóan november végéig Szepes csak a 481-es út felől közelíthető meg, és a 39-es buszok is terelő úton közlekednek. Hogy pontosan merre fognak járni a következő hónapokban, az fönt van a DKV honlapján, arra érdemes lehet ránézni. Tehát ma reggel teljes szélességében lezárták a szepesi bekötő út belterületi szakaszát, és ez így is marad várhatóan november végéig. Legyenek óvatosak és türelmesek, arra járnak.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: Ha pedig erre mi felénk járnak, akkor itt van önöknek a halott pénz, és az amikor feladnád.

0: Elindult a roham az albérletek után. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben. Folytatódik a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan.

0: Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetnie, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Lopni akart, és az áruház üvegét is betörte egy férfi hajdúböszörményben, számolt be róla a haun.hu. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, az elkövető egy üzlet kirakatát rongálta meg, majd a helyszínről távozott. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. Az ügyben rongálás és lopás gyanúja miatt indult eljárás, a nyomozás alatt pedig azt is vizsgálják, hogy pontosan milyen értékeket vihetett el az üzletből. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útburkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javíthatja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalog közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járdafelújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulhatnak meg. Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
2: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! A Bestet hallgatják a 104.6-on, szombat eggel 90. Az sem baj, ha még pizsamában vannak, az sem baj, ha a szemük még félig csukva van. Csak a fülük legyen nyitva, mert mi már hozzuk a legjobb zenéket. Itt a Taylor Swift és a Fate of Ophelia.

Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on. Jó reggelt és jó étvéget mindenkinek. Augusztus 1-e szombat van. Augusztus 1-én olyan fontos személyiségek születtek, mint például Dömsödi Gábor újságíró, aki ma lett 69 éves. Aztán kereken 90 éve, 1936. augusztus 1-én született a világ egyik leghíresebb divattervezője, Yves Saint Laurent. És 45 éve született meg az MTV, a Music Television is, 1981. augusztus 1-én kezdte meg az adását. És hogyha az önök családjában is van valaki, aki ma szülinapozik, akkor most még éppen nem késő benevezni őt a szülinapi játékunkba. Menjenek föl gyorsan a bestfmdebrecen.hu oldalra, és ott néhány kattintással elintézhetik. Aztán nem is olyan sokára hívjuk is majd a napünnepeltjét. Sok boldogságot minden mai szülinaposnak, névnaposnak, házassági évfordulósnak, mindenkinek, nekik küldjük a padütő talát. Ez a bye-bye Szásait.

ezt a FM, 104.6-ot hallgatják, 9:50 és jön az új kedvenc, itt van Olivia Dean, és jön tőle a nagy sláger, a So Easy. Hát nála egyébként nem nagyon volt kérdés, hogy énekesnő lesz belőle, már egészen kisgyerekként felfedezték a tehetségét. Bár nem indult könnyen a karrierje, azt olvasom, hogy tinédzserként az első fellépésére annyira izgult, hogy fölment a színpadra, megijedt, úgyhogy hátat fordított a közönségnek, és elkezdett sírni, majd pedig is sírva lerohant a színpadról. Azóta azért elég sokat fejlődött Olivia Dean, és a So Easy, most a Besten, kellemes kis szombat reggeli dal.

Rasta FM a 104-on, Chris Rudy és a homokba rajzolt szerelem, és nagyon vigyázzanak magukra ebben a kánikulában, ma akár 39 fok is lehet, és ugye arról szól most minden, hogy a hőség miatt mindenkinek egy kicsit takarékoskodnia kell az ivóvízzel és az elektromos árammal. Debrecen városa is csatlakozik ehhez. Pap László polgármester nemrég a Facebookon jelentette be, hogy holnaptól augusztus 15-éig ideiglenesen szüneteltetik több debreceni épület díszkivilágítását, és több köztéri szökőkútnál is leállnak majd a vízjátékok. Ezzel azért valószínűleg elég sok energiát és vizet meg lehet spórolni, illetve arra kérték a debreceni lakosokat is, hogy aki teheti, a kora esti órákban lehetőség szerint csökkentse a villamos energia felhasználását. Ez most mindannyiunk közös érdeke, hogy ezt a problémát komolyan vegyük, tehát Debrecen városa is csatlakozik ehhez. Mi pedig pörgünk tovább itt a Szára Perketia.

0: Tovább szépül Debrecen belvárosa, alacsony a dinnye felvásárlási ára, folytatódik a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tovább szépül Debrecen belvárossal számolt be róla a Dehír, új köztéri padokat helyeztek ki a Csapó utcán. A közeljövőben pedig kerékpártárolók is érkeznek a város egyik legforgalmasabb sétálóövezetébe. A fejlesztés célja, hogy még komfortosabbá és élhetőbbé tegyék a belvárosi közterületeket, a helyiek és a turisták számára egyaránt. Az új utcabútorok nem csak a pihenést szolgálják, hanem illeszkednek a belvárosi környezet arculatához is. Debrecen az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított köztereinek megújítására, amelyeknek fontos eleme a gyalogos és kerékpáros barátfejlesztések megvalósítása. Az új beruházás ennek a folyamatnak egy újabb állomása. Szász Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt Hajdúszoboszlón, számolt be róla Ceglédi Gyula a város polgármesterek közösségi oldalán. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban és könyvtárban látható tárlat a 20. századi magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotójának sokszínű emlékművét mutatja be. A látogatók festményekkel, grafikákkal, falikárpitokkal, könyvillusztrációkkal és különleges porcelán alkotások is megismerkedhetnek. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg, tovább erősítve Hajdúszoboszló kulturális kínálatát és turisztikai vonzerejét, írja a városvezető. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban. Erről beszélt rádiónkban Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó

0: számára, ezek a fogyasztójárak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól ugyanakkor azt kérik, mindig válasszák a hazait. Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
2: Köszönjük szépen a híreket, Hello Debrecen, ez a Best a 104.6-on, jó hétvégét mindenkinek. A szülinaposok egyrészt sok boldogságot nekik, másrészt pedig legyenek lőtávolban, mert hamarosan hívjuk a nap ünnepeltjét, valakit ma is szeretnénk meglepni egy kis ajándékkal. Előzetesen pedig akkor, hát a mai ünnepeltek.

0: A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Jó pihenést mindenkinek a hétvégére, vigyázzanak magukra a kánikulában, és már az előbb is mondtam önöknek, hogy hamarosan hívjuk a nap szülinaposát, akit felköszöntünk, de azért ne felejtsük el a mai névnaposokat sem. Sok boldogságot kiknek is!
1: Köszöntjük Boglárka nevű hallgatóinkat, a Boglárka női név régi magyar név felújítása. Az elavuló félben levő Boglár jelentése dísz, ékítmény szó mellett a név ma már a Boglárka nevű virágra is utal. Alakváltozata Boglár. A név legismertebb viselői Varga Boglárka színésznő, Csőz Boglárka erdélyi magyar szépségkirálynő és természetesen ön kedves Boglárka, aki a rádiót hallgatja.
2: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
4: Tiszaajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tiszaajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Reklámot hallottak.

0: jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, élvezni akarja az életet, idejét meg akarja osztani kellemes emberekkel, akiknek szereti a társaságát, a románc most betölti a szívét. Mika, lelki világa kisebb bonyolult képet mutat, tele van jó érzésekkel, de feszültséggel is. Ez utóbbit le kell küzdenie, a magányosság kerítheti hatalmába. Ikrek, élvezze a nyár örömeit, hívja meg a barátait. Az élénkség ugyanis felvidítja a napját, romantikus hangulatban tervezi a nyaralást. Rák, vonzza egy állásajánlat, de nem szívesen adná fel jelenlegi munkáját, gondolja végig az összes lehetőséget, aztán választa ki a legelőnyösebbet. Oroszlán, új szakmai lehetőség kínálkozik ön előtt, amit örömmel fogad, mert így többet kereshet. Egy üzleti összejövetel hatékonyabb, mint a száraz tárgyalások. Szűz, társával azon töprengenek, összeegyeztethetők-e még a céljaik, közös barátjuk a meglátásaival, segít jobban megérteni a helyzetüket. Mérleg, nehezen vehető akadály keresztezi az útját, alaposan felborzolja idegeit a feladat, de végül is győz. Skorpió, nem is remélhetne szebb napokat, a hétvége a készülődés jegyében telik el, sok időt fordít arra, hogy minden tökéletes legyen, de megtérül a befektetés. Nyilas, gyermekei meglepő ötlettel állnak elő, ha észrevenné, hogy időközben felnőttek, most nem csodálkozna, pillanatok alatt meghozza a helyes döntést. Bak, mindig is érdekelték az anyagi javak, és most még inkább elszánta magát arra, hogy megszilárdítsa pénzügyi helyzetét, élvezi az új ismerősök társaságát. Vízöntő. Sok fontos feladatot kell elvégeznie, de vágyik már társas életre, strandolásra, szórakozásra, menjen emberek közé, lazítson. Alak. Ön most keményen dolgozik és élvezi, amikor beérik munkája gyümölcse, előteremti mindazt a szépséget, kényelmet és luxust, amelyet az élettől elvár.
1: A te zenéd. A te rádiód.

ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. És fontos pillanathoz érkeztünk, hiszen fel kell köszöntenünk a mai születésnaposokat. Isten éltessen mindenkit, aki augusztus 1-én született, és hát nézzük is, hogy kiket neveztek be a hallgatóink. Sajnos nem lesz mindenkire idő, de azért szeretnék minél több embert felköszönteni. Kállóné Nagy Erika kerek évfordulót ünnepel, Lipai Józsefné gondolt rá, Isten éltesse őt. Széles Editet, a párja és a kisfia köszönti, sok boldogságot. Zsidai Szabolcs Zoltánnak is szülinapja van. Szabi az az ember, akit mindenki szeret, egész egyszerűen ennyit írtak róla. A felesége és a gyermekei köszönti őt. Ratko Arankát, a családja köszönti születésnapja alkalmából. Orsó Mihálynak is születésnapja van. Neki van egy aranyos kutyus, a Picur, akivel nagyon szeretnek programozni, sétálni, autózni. Pozitív értelemben megváltoztatta a kutyus az eddigi életét. Drága Orsó Mihály, boldog születésnapot kíván önnek, az unokatestvére és a gyerekek. Parti Béla, 7 éves lett, a nagynénje Anita, az ő férje Roland és az unokatestvérei Tomi és Adri köszöntik őt. Rácz Orsolya, elmondhatjuk 14 éves, apa és anya köszönti őt. Nagyházi Krisztinának is születésnapja van, az édesanyja gondolt rá. Még sosem nevezték ilyenre, és még soha nem is nyert semmit, ezt írják róla. Hát meglátjuk, hogy most összejön-e. Kókai Gyula, a felesége Szilvi, Jászmin és Balázs köszönti őt. Üzenjük neki, hogy legyen sok boldog szülinapja még, hogy minél többet legyen velünk, mert nagyon sokat dolgozik értünk. Nagy Suliana Natália, a férje Laci, így 3 C-vel nevezte be. A torta királynőnek szeretettel 20 éve hűtársad, ez az üzenet Laci-tól. Gyüre Zsolt saját magát nevezte be a születésnapja alkalmából, sok boldogságot. Hajdú Krisztiánnak is szülinapja van, a családja gondolt rá, nagyon szeretik őt. Cseszlai Györgyöt a sógora köszönti. Azt írja ez a sógor, hogy György egy fantasztikus ember, mindig lehet rá számítani. Remélem most is főzi a csülkös körböt. Abba majd kóstolót mi is kérünk, és Fekete Norbertnek is szülinapja van. 35 éves lett, szerintem el lehet mondani, a felesége Tündi gondolt rá. Na de hát, az ünnepeltek közül van egy, aki mindent visz. Hívjuk is a napünnepeltjét.

0: Halló, Kamuti vagyok.
1: Üdvözlöm, Gyula.
0: Én vagyok, igen.
1: Drága Gyula, mi jut eszébe ma a 60-as számról?
0: Hú, hát nézze, senki se akar 60 éves lenni. De így lehet. Van egy csodálatos feleségem, szerető gyerekeim, egészséges vagyok. Így el lehet viselni.
1: Na, de jó ezt hallani. Ez a csodálatos szerető feleség a Marcsi, ugye? Hogyha jól sejtem, az a Marcsi, aki lassan 40 éve Maci papának hívja
0: igen,
1: önt.
0: Igen, ő az én kis drágám. És akkor most már az egész város így fog hívni engem.
1: Hát erre most megvan minden esély, Drága Maci papa, az a helyzet, hogy a Best FM-en ma ön lett a nap ünnepeltje, úgyhogy a Monami cukrászda ajándéket szeretném így a rádión keresztül átadni önnek. Boldog születésnapot kívánunk az egész Best FM nevében.
0: Ó, nagyon köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
0: Nem lepődtem meg.
1: Nem?
0: Sejtettem, hogy lesz valami. De nagyon örülök.
1: Drága Gyula, hát akkor jó ünneplést kívánunk. Ön ma a Best FM ünnepeltje. Isten éltesse. Boldog 60. születésnapot.
0: Köszönöm. És hát nagyon boldog vagyok. Éljenek a 60-asok.

0: várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a belvárosban, tombol a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.

0: Egyben arra is alkalmat teremt, hogy a debreceniek maguk is hozzájáruljanak a város közösségi értékeinek elismeréséhez. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet beadni az Újvárosházán augusztus 24-éig. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhőberuházás miatt, számolt be róla a haon.hu. A fejlesztés célja a város távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Tombol a kánikula, keddig 3. fokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakó helyeken is, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
0: Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

Cardigans és a Love Fool a Best FM-en. Hát kardigán az nem nagyon fog kelni ma sem. 39 fokkal riogat bennünket a meteorológia. Brutál meleg lesz a következő órákban. A szokásos dolgokat lehet elmondani. Csak annyit tartózkodjanak a napon, amennyit feltétlenül muszáj, gondoskodjanak a bőrük védelméről, igyanak rengeteg vizet, és külön figyeljenek a gyerekekre, az idősekre és a betegekre, mert nekik a legnehezebb ilyenkor, de ez a forróság szerintem most már mindenkit megvisel. És ugye zajlik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal felújítása. A munkák augusztus 10-e és 14-e között Debrecen belterületén zajlanak majd. Augusztus 10-e és 14-e között, tehát Debrecen belterületén fogják felújítani a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat. Leginkább éjszaka fognak dolgozni, egyrészt a meleg miatt, másrészt pedig azért minél kevésbé akadályozzák a forgalmat, viszont a munkák időnként zajjal járhatnak, úgyhogy a sínek környezetében lakóktól elnézést és türelmet kérnek. Tehát ez augusztus 10-e és 14-e között lesz az éjszakai órákban, de addig még erre emlékeztetjük majd önöket, hogy biztosan ne felejtsék el. És mi is zajongunk egy kicsit, a Besten jön a Midnight-tól és a Bets Are Burning-gel.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.

Ez itt a Best FM, ma 104.6-ot hallgatják, 11:30 van, jó pihenést és jó hétvégét mindenkinek. Beszéljünk egy kicsit a fociról, mert nagyon sűrű napok vannak most a Loki házatáján. Ugye a Konferencia Ligában hát nem egyszerűen, de tovább jutott a csapatunk a héten, és tegnap este óta már azt is tudjuk, hogy a következő körben a 16-szoros dán bajnok csapat, az FC Kopenhága lesz a mieink ellenfele. Ez egy nagyon kemény meccsnek ígérkezik. A párharc első mérkőzését augusztus 6-án csütörtökön Debrecenben játsszák, este 7-től a Nagyerdei stadionban, a visszavágó pedig augusztus 12-én szerdán lesz majd este 6-tól Kopenhágában. Ez egy nagyon kemény összecsapásnak ígérkezik, és tehát mondom, nem akármilyen csapatról van szó, 16-szoros dán bajnok csapat FC Kopenhága. Ez lesz a mieink ellenfele a Konferencia Ligában, de addig még holnap azért az Újpesten is át kéne rágni magunkat. Az NB1 második fordulójában, az UTE otthonában játszunk holnap 15:45-től. Érdekes időpont ebben a nagy hőségben, ebben a nagy forróságban. Én nem tartom kizártnak, hogy az utolsó pillanatban módosítanak a kezdési időpont. A minden esetre jelen pillanatban ez a hivatalos. Holnap 15:45-től a Szusza Ferenc stadionban. Van miért izgulni? Hajrá Debrecen, hajrá Loki! És hajrá Délheni! Vele folytatjuk a Bestem!

0: A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei itt szólnak a 104.6-on, és ugye már augusztus 1-e van. Boldog névnapot kívánunk, kiknek is?
1: Köszöntjük Boglárka nevű hallgatóinkat, a Boglárka női név régi magyar névfelújítása. Az elavuló félben levő Boglár jelentése dísz, ékítmény szó mellett a név ma már a Boglárka nevű virágra is utal. Alakváltozata Boglár. A név legismertebb viselői Varga Boglárka színésznő, Csősz Boglárka erdélyi magyar szépségkirálynő, és természetesen ön kedves Boglárka, aki a rádiót hallgatja.
0: És a rengeteg a játékunkba benevezett Boglárka közül. Egy valaki itt is van a vonalban. Itt vagy velünk, szia!
2: Ja, itt vagyok.
0: Boldog névnapot kívánunk neked a Best FM nevében.
2: Köszönöm.
0: Hogy telik eddig a mai napod?
2: Igyekszünk átvészelni a meleget.
0: Az fontos, igen. De azért köszöntések voltak már, remélem.
2: Persze. Egyelőre csak telefonon, de mindenki írt vagy hívott, aki fontos.
0: Na hát mi is ezért hívunk, mert fontos vagy nekünk, Boglárka. Isten éltessen. Boldog névnapot kívánunk, te vagy ma a nap ünnepeltje, úgyhogy a melancs cukrászda szeretne téged és még valakit vendégül látni névnapod alkalmából. Gratulálunk, boldog névnapot kívánunk neked!
2: Szer, nagyon örülök!
0: Kivel fogod beváltani az ajándékot? Kivel mész el majd?
2: Hát a férjemmel, természetesen.
0: Kimással. Gratulálunk, boldog névnapot! Azt hiszem, hogy jó helyre került ma is az ajándék, és akkor minden Boglárka tiszteletére itt van Shania Twain és a Just the One.

0: repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
2: Elindult a roham az albérletek után. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben. Folytatódik a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
2: Lopni akart és az áruház üvegét is betörte egy férfi hajdúböszörményben, számolt be róla a haon.hu. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, az elkövető egy üzlet kirakatát rongálta meg, majd a helyszínről távozott. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. Az ügyben rongálás és lopás gyanúja miatt indult el. A nyomozás alatt pedig azt is vizsgálják, hogy pontosan milyen értékeket vihetett el az üzletből. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útburkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javíthatja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalog közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járdafelújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulhatnak meg. Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is, rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők.

0: érezzük, a hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Célállomás
3: Debrecen.
2: Pozíció
3: 104,1.

Rádiót, FM Debrecen, itt a 104.6-on és a szombat délután, benne pedig már a déli kívánság műsor. Hívjanak, írjanak bátran, mert hogy a zenei szerkesztést most egy pillanatra, nagyon nem is egy pillanatra, hanem két egész órára átadom a hallgatóinknak, úgyhogy döntsék el, hogy mi szóljon itt a 104.6-on. 500-540 itt lehet csörögni, vagy írni, 39-33-104-6. Én Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Reklámot hallottak. Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby. Show me all your dance gadgets. Make it. Stand up

0: A legjobb zenék továbbra is itt a Best FM-en szólnak a 104.6-on, és halljuk, hogy mivel megyünk tovább. Háló.
1: Későkolom, Bella Imre vagyok. Az a baj, hogy nem tudom a szám színét. Annyit tudok, hogy néni énekli, és Magyarország.
0: Olájbolya Magyarország. Hiszen ez az ő dala, senki más nem énekli.
1: Köszönöm szépen. Anyukámnak szeretném küldeni, és csak annyit, hogy jó egészséget, neki éljen még sokáig.
2: Best FM kívánságműsor.

0: Ezt a Femrádió kívánság műsor. Halló, halló!
1: Fiatalnyi vagyok. Szeretnék kérni egy dalt, és küldöm szeretettel a feleségemnek, akit nagyon szeretek. Köszönöm szépen!

0: Kívánság, műsorba, ezt a fám.
1: Szép napot kívánok, én Lósz Henny vagyok, és a kislányomnak ma van a névnapja, és szeretnék egy számot kérni neki.
0: Szia Henny, Boginak hívják a kislányodat?
1: Igen.
0: Nagyon boldog névnapot kívánok neki, mi lenne a választás?
1: És természetesen stílusosan Nagy Bogi és Báj Alex közös dalát.
0: Ki lesz valami kis ünneplés ma délután?
1: Hát én sajnos dolgozok, úgyhogy estefele maximum egy fagyizással.
0: Ó, hát ez tökéletes.
1: Koronázni.
0: Szuper, na hát neked kitartást a munkában ebben a nagy melegben. Sok-sok víz, óvatosan. Köszi.
1: Köszönöm.
0: Szia.

0: Jöjjön egy újabb bestop listás.
1: Jöjjön egy újabb bestop listás.
2: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
3: Itt leszek.
2: Nemecsek.
4: Itt leszek.
2: Leszik.
4: Itt leszek.
2: Richter.
5: Itt leszek.
2: Weiss.
6: Itt leszek.
2: Csele.
7: Itt leszek.
2: Kolnai.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
2: Tovább szépül Debrecen belvárosa, alacsony a dinnye felvásárlási ára, folytatódik a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tovább szépül Debrecen belvárossal számolt be róla a Dehír, új köztéri padokat helyeztek ki a Csapó utcán. A közeljövőben pedig kerékpártárolók is érkeznek a város egyik legforgalmasabb sétálóövezetébe. A fejlesztés célja, hogy még komfortosabbá és élhetőbbé tegyék a belvárosi közterületeket, a helyiek és a turisták számára egyaránt. Az új utcabútorok nem csak a pihenést szolgálják, hanem illeszkednek a belvárosi környezet arculatához is. Debrecen az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított köztereinek megújítására, amelyeknek fontos eleme a gyalogos és kerékpáros barátfejlesztések megvalósítása. Az új beruházás ennek a folyamatnak egy újabb állomása. Szász Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt Hajdúszoboszlón, számolt be róla Ceglédi Gyula a város polgármesterek közösségi oldalán. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban és könyvtárban látható tárlat a 20. századi magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotójának sokszínű emlékművét mutatja be. A látogatók festményekkel, grafikákkal, fali kárpitokkal, könyvillusztrációkkal és különleges porcelán alkotásokkal is megismerkedhetnek. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg, tovább erősítve Hajdúszoboszló kulturális kínálatát és turisztikai vonzerejét, írja a városvezető. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban. Erről beszélt rádiónkban Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar-görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól ugyanakkor azt kérik, mindig válasszák a hazait. Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500 500.

0: sokan szerintem jelenleg a strandon hallgatják a Best FM rádiót, vagy akár a medence mellett, esetleg bent a hűvösben, a házban, a lakásokban. Nagyon figyeljünk magunkra, nem lehet elégszer hangsúlyozni, megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, és a bőrünk védelme is kiemelten fontos. A déli kívánság műsorban pedig az a legfontosabb, hogy a hallgatóink kedvenceit játszam. Petra már itt van a vonalban, aki választott egy dalt, ugye? Meg is van, úgyhogy a My Universe érkezik mindjárt, na de kinek játszam?
1: Aki dolgozik, aki szabadnapos, mint ma én is, és a kollégáimnak is, mert nagyon-nagyon sok rendezvényt biztosítottunk, és köszönöm nekik, hogy együtt dolgozhattunk és dolgozunk.

0: Kívánságműsorba, Stefan.
1: Szia, Erika vagyok.
0: Szia.
1: Szeretnék a férjemnek kérni egy számot, Sanyinak hívják. Hát, nagyon szeretem.
0: Ez rövid és tömör volt.
1: Rövid és tömör, minden benne volt, ennyi.
2: Rendben, köszönöm. Szia.
1: Köszönöm szépen, szia.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!

0: Kívánságműsorba, Stefan.
1: Halló, jó napot kívánok, Attila vagyok. De Bogrács mellé szeretnék egy dalt kérni feleségemnek, a Suzinak. Nagyon szépen köszönöm.
2: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

0: rádiód.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a belvárosban, tombol a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ismét várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat.

0: közösségi értékeinek elismeréséhez. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet beadni az Újvárosházán augusztus 24-éig. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhőberuházás miatt, számolt be róla a haon.hu. A fejlesztés célja a város távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Tombol a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
0: Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is, rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét hajdúböszörményben. Traktorhúzás.hu.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: rádiót hallgat. Mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
2: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Semcorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egy főre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így. Mutat rá a De Hír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várható.

0: a Debreceni Egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
1: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyja teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
0: Derült időre, sok napsütésre és kánikulára számíthatunk az előttünk álló hétvégén. 39 Celsius fokig is felmelegedhet a levegő vasárnapig, éjszakára pedig 19-20 fokig hűlhet le. A kánikula megterhelheti a szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű vízpótlásról. A hírek után

Még több kedvenc, még jobb hangulat, Best FM itt a 104.6-on a szombat délutánban. Brutális kánikula van a mai napon is, és ez vár ránk. Nem csak holnap után, hanem a következő egy hétben is. Ugye vannak azok a dolgok, amiket együtt tudunk csak legyőzni. Ilyenkor össze kell fognunk, és tényleg odafigyelni. A tudatos vízhasználatra, a tudatos energiahasználatra. Ez most jelenleg prioritás, nagyon-nagyon fontos. Ami halasztható, azt tényleg halasszuk. Ami tényleg létszükséglet, csak is azt használjuk. 38-39 fokot is mutathat a hőmérő a legmelegebb óránkban. Extrém erős az UV-sugárzás, szóval a bőrünk védelme is kiemelten fontos. Kitartást mindenkinek, sok-sok folyadék, lehetőleg víz, ásványvíz, kerüljük a cukros, alkoholos üdítőket. Töltsük együtt a délutánt, itt a Best FM-en, Morvai Szűcsenikő vagyok.

Best FM 104.6 mindig a legjobb zenékkel a szombat délutánban is. És folytatódik a rendkívüli hőség az országban, a következő napokban is marad a perzselő kánikula. Kiemelten figyeljünk oda egymásra, az egészségünkre, és most, ami nagyon-nagyon fontos, és összefoghatunk és együtt tehetünk, az erőforrásainkra. Ugye a megnövekedett vízfogyasztás és a csúcsra járatott klímák miatt a víz és az áramhálózat is óriás terhelés alatt van. Most különösen fontos az, hogy tudatosak legyünk. Tehát spóroljunk a vízzel, ugye az ivóvíz használat. Az valóban ivásra, főzésre és tisztálkodásra használjuk. Most próbáljuk meg mellőzni a kerti locsolást, az öntöző berendezéseket, illetve a medence feltöltést, az autómosást, amik olyan kerülendő dolgok lehetnek ebben az időszakban. Klímázzunk ésszel, tehát ne hűtsük túl a lakást. Tényleg, hogyha már csak 1-2 fokot változtatunk is, nagyon-nagyon sokat számít. Az energiahálózaton is, és egyébként az egészségünkön is. Erre mindenféleképpen fontos, hogy oda figyeljünk. Ugye a hatóságok és a vízművek is erre kérnek minket, hogy a legszükségesebb dolgokat csináljuk, korlátozzuk azokat, amik egyáltalán nem szükségesek. A hálózati terhelés, ugye a rendkívüli hőség rendkívüli módon terheli a villamosenergia hálózatot, így a folyamatosan működő klímaberendezések és egyéb nagy teljesítményű gépek, mint például a mosás, a szárítógép, stb. Emiatt egyes térségekben üzemzavarok, átmeneti áramszünetek is előfordulhat. Sajnos. Az ország egész területén harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ami azt jelenti, hogy akár 40 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Ugye volt már erre példa júniusban is, viszont ez a helyzet most sokkal rendkívülibb, sokkal nagyobb koncentrációt és tudatosságot igényel. Vigyázzunk magunkra, és figyeljünk oda, hogy hogyan cselekszünk.

vagyunk a 104.6-on, ez a Best FM itt a szombat délutánban, és most a foci rajongóknak mondok egy pár információt, ami a következő időszakban a labdarúgó mérkőzéseket érinti, ugyanis az MLS módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait az energia megtakarítás érdekében. Nyilván a rendkívüli időjárási helyzetre való tekintettel nekik is lépni kellett. Ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel most a Magyar Labdarúgó Szövetség azonnali intézkedéseket vezet be, és az MLS döntése alapján a mai naptól kezdődően határozatlan ideig valamennyi NB1, NB2 és NB3-as bajnoki mérkőzést olyan időpontban fognak megtartani, ami az energiafogyasztást jelentősen mérsékli. Különös tekintettel ugye arra, hogy ne kelljen a pályát megvilágítani lényegében. A legkésőbbi időpont, tehát ami a mérkőzés kezdése lehet, villanyfény nélkül rendezhető, az 17 óra 30 perc. Az MLS folyamatosan egyeztet a sportszervezetekkel, és persze a tévés közvetítések miatt a média szolgáltatókkal is. A Labdarúgó Szövetség meggyőződése, hogy a jelenlegi helyzetben a társadalom valamennyi szereplőjének felelősséget kell vállalni az energiafogyasztás mérséklése érdekében. Tehát az MLS által egységesen javasolt kezdési időpont az a 17 óra 30 perc. A Loki hivatalos oldalán egyébként már megjelent, hogy a tervezetnél korábban 15 óra 30 perckor fogják megtartani vasárnap az Újpest DVSC mérkőzést. Természetesen ez a módosítás is a fogyasztás csökkentés jegyében történt. Minden részletet az MLS, illetve az adott csapat hivatalos oldalán és Facebook oldalán is megtalálhatunk. Jó szurkolás mindenkinek!

0: kedvencek egymás után vesztetem itt a 104.6-on. Peti írt nekem, hogy a Diószegi úton pedig trafi figyeli a közlekedőket, csak óvatosan.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És egy másik útinformáció, hogy hétfőtől előreláthatólag egészen az év végéig építési munkák miatt lezárják a Nagy Imre utcán található 60 utca elnevezésű megállót. A munkák ideje alatt az Osan vásárlói járatok a 100 méterrel előrébb áthelyezett, ideiglenesen kialakított megállóhelyen állnak meg. Minden egyéb információ a dkv.hu oldalon.

0: te rádiód. Ez a Best FM.
1: Több halálos baleset is történt az elmúlt fél évben Hajdú-Bihar útjain, óvatosságra int a rendőrség. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, deacos siker a világbajnokságon, aranyérmes a magyar női kartcsapat. Hozom a részleteket, Árván Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain. Közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a megyében. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárrét udvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a Hahonon. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, keddig marad érvényben a riasztás, figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirul,

fináléban a magyar csapat Kína ellen vívott és 45-41-re győzött. A Batai Sugár, Szűcs Luca, Katona Renáta és Pész Anna alkotta együttes, ezzel újra a világbajnoki címet szerzett, a sikerből pedig a Debreceni Egyetem hallgatója és a Deac edzője Dávid László is főszerepet vállalt, közölte rádiónkkal az Unideb. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket, sok napsütésre számíthatunk. Csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak.

Száguldás, Porsche szerelem, de azért az utakon csak óvatosan, és a Best FM-en azért szolgáltatom az utazás mellé is a zenei kedvenceket, és jó sok vizet tegyünk magunk mellé, hogyha hosszú, de még akkor is, hogyha rövid útra indulunk, hiszen ilyenkor ebben a kánikulában, ebben a nagy melegben sokkal nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetünknek. Az extrém hőhullám veszélyeire figyelmeztet minket például Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is, ugye a hőség, a párás levegő és az éjjeli lehűlés elmaradása fokozza a kimerültséget és a fejfájást, a szédülést, rosszul léte kockázatát. Ilyenkor romlik a koncentráció képesség. Nagyobb eséllyel következnek be sajnos súlyosabb közlekedési, vagy akár még munkahelyi balesetek is. Különösen ugye veszélyeztetettek ilyenkor az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a szív- vagy tüdőbetegségben szenvedők, és persze azok is, akik a szabadban vagy meleg munkakörnyezetben dolgoznak. A legeslegfontosabb védekezés a bőséges folyadékfogyasztás, lehetőleg víz vagy cukrozatlan ital formájában. Nagyon fontos, hogy saját magunkra is figyeljünk oda. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás, hőkuta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ezeknél a panaszoknál azonnal forduljunk szakember.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Mi tudjuk, hogy jövő héten velünk húzod a hétvégét Hajdúböszörményben. Traktorhúzás.hu.
2: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!

Project Dala után is itt vagyunk, szólnak a zenei kedvencek a 104.6-on, és a tartós hőség, a csapadék hiány a vadállományt is sajnos nagyon súlyosan érinti, a természetes vízlelőhelyek egymás után száradnak ki, ezért a vadgazdálkodók is országszerte új itatókat létesítenek, és tölték a dagonyákat, önkénteseket is bevontak egyébként, hogy a vadak legkritikusabb időszakban is ivóvízhez juthassanak. A nyári forróság és nyilván az elhúzódó asszály minden évben nagyon komoly kihívás elé állítja a vadgazdálkodókat, de az idei időjárás ez különösen nagy feladat azokra, akik a vadállományért felelnek. És persze oda kell figyelni azokra az állatokra is, akik környezetünkben élnek, és akár sajnos egy kóborcicára, egy kóborkutyára is gondolok, vagy a madarainkra is. Nagyon fontos, hogy ezeket az itatókat akár mi is kitehetjük az udvarba, ahol akár még a gólyák is meg tudnak pihenni. Nem egy és nem két fotót láttam ilyen madármentő csoportban, ahol többen linkelték így kommentbe, hogy ők az udvarukra kiteszik ilyen nagy vödörbe a vizeket, és akkor ott megállnak a gólyák, és egy kicsit iszogatnak. Szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk oda az állatokra, figyeljünk oda a nagy hőségben azokra az állatokra, akik ilyenkor ránk vannak szorulva.

Egymás után itt a Best FM rádióban egész nap, viszont 5 óra után különösen azok a kedvencek fognak szólni, amiket a hallgatóink kérnek, mert hogy nem sokára indul az esti kívánságműsor, késő délutáni, így nyáron mondhatnám azt, hogy késő délutáni kívánságműsor, és már én folyamatosan fogadom a kéréseket, voltak már hívások is, írhatnak is nekem 39-33-104-6, vagy akár 500-540, már most nyugodtan, úgyhogy ne hagyják az utolsó pillanatra, amit szeretnének meghallgatni, azt én előkutatom a föld alul is, úgyhogy írjanak, hívjanak bár.

Témában szólnak a zenei kedvencek, és hogyha már az előbb az állatokról beszéltem, akkor mindenféleképpen fontos egy kis különleges érdekességet elmondanom, hogy milyen módszerekkel hűtik az állatokat az állatkertben ebben a nagy kánikulában. Ugye az állatkertben azért minden nyáron számítanak nagy melegre, az utóbbi években viszont érzékelhetően nőtt a hőség napjainak a száma, úgyhogy a gondozók ilyenkor speciális megoldásokat szoktak bevetni, gondolok itt például arra, hogy az elefántokat rendszeresen locsoló tömlővel zuhanyoztatják, az orángutánok számára a zuhanyberendezés áll rendelkezésre, az afrikai pápaszemes pingvinek kifutója fölé pedig árnyékuló vitorlákat feszítenek ki, emellett párakaput is működtetnek, amit az állatok szívesen használnak. Kiemelt szerepe van ilyenkor a megfelelő mennyiségű ivóvíznek és a lédús takarmánynak, mert a párolgáson alapuló hűtési mechanizmusok miatt ilyenkor az állatok vízigénye is megnő. Ugye a jégtömbökbe fagyasztott táplálékot elsősorban környezetgazdálkodási eszközként alkalmazzák, mert a cél ezzel nem elsősorban a hűtés, hanem az, hogy az állatok elfoglaltságot, kihívást jelentő feladatokat kapjanak a jégbe zárt táplálék megérkezésével. És ugye mindannyian tudjuk, hogy a túl hideg étel vagy a túl hideg ital az nem feltétlenül segíti a szervezetnek a lehűlését, mert annak a felmelegítése többlet energiát igényel. Úgyhogy így figyelnek az állatokra az állatkertben. Ezt a nagy hőséget az állatkertben jelenleg a trópusi állatok imádják valószínűleg. Nekik meg sem kottyan ez a közel 40 fok.

0: Száma a Debreceni Egyetemen. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ a helyi iparűzési adóbevételek alapján. A Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, ami több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Szemkorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik így. Mutat rá a De Hír. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi hallgató tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első évfolyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett, a több mint 100 angol nyelvű képzésre. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással, közölte az intézmény. Holnap lesz az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyja teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
0: Derült időre, sok napsütésre és kánikulára számíthatunk az előttünk álló hétvégén. 39 Celsius fokig is felmelegedhet a levegő vasárnapig, éjszakára pedig 19-20 fokig hűlhet le. A kánikula megterhelheti a szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű vízpótlásról.
1: És most!
3: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Morvai Szűcs Enikő. A következő órákban nincs mellébeszélés, jönnek azok a kedvencek, amiket a hallgatóink összeválogatnak, hívjanak, írjanak, kérjenek zenét, küldjenek üzenetet, vagy csak bizonyítsák be, hogy önöknek van a legjobb zenei ízlésük. Ha van egy dal, ami nélkül nem teljes a nap, vagy valakit szeretnénk egy üzenettel, egy kedves daldal meglepni, akkor csörgessenek meg, jó? És intézzük már is. 500-540, de ha írnának nekem, akkor 30-9-30-300-4-6.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Ezt a FM Rádió kívánság műsor. Halló, halló!
1: Szia, Tini vagyok. A 17 órási kívánság műsorban szeretnék kérni egy számot a feleségemnek a 30. házasság évforduló alkalmából.
0: Ó, szívből gratulálok nektek. Mi lenne az?
1: A Bonbontól köszönöm, hogy vagy nekem. És még azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és még 30-ak.
0: Én is azt kívánom nektek. Békességben, boldogságban, szerelemben.
1: Úgy, köszönöm.
0: Szia, szia! Köszönöm.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

Itt, itt a 104.6-on, ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy hamarosan itt lesz egyébként a persze idák időszaka, viszont már most is láthatunk egy jó pár hullócsillagot, hogyha éjjel kitekintünk az égre, vagy valahol egy kicsit romantikázunk a párunkkal. Ez egyébként csak egy ilyen kis hétvégi kitekintő tipp lett volna. Most pedig megyünk tovább egy újabb zenei kedvencel. Petra írt nekem, hogy a Fiestát szeretném meghallgatni. A legjobb barátnőjével most éppen kettesben együtt medencéznek, és hát végre van idő pletykálni, koktélozni és hallgatni a Best FM rádiót is. Egy kicsit mozogni a Fiestára. Csajok, hát irillésre méltó most, amit csináltok, higgyétek el. Szerintem ezt most ti is tudjátok nagyon-nagyon jól, úgyhogy jó kikapcsolódás nektek. Rád

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

Dua Lipa dala után is itt vagyunk, az esti kívánság műsor zakatol itt a Best FM rádióban, és még eszemben van bestfmdebrecen.hu, ugye itt online is lehet minket hallgatni a nap 24 órájában, és a világon bárhol csak internet legyen, illetve itt lehet nevezni a névnaposokat, házassági évfordulósokat, a születésnaposokat már a jövő hétre is, meg hát holnapra is ne felejtsük el őket. Trén érkezik már a folytatásban, Palika kérésére, aztán pedig Rihanna és az I'm Faithful, egy régi nagy kedvencünk, Ákos választása a barátnőinek, Zitának.

egy kicsit gyorsítunk, és zárásként szól már egy születésnaposnak a következő dal. Tibi írt nekem, hogy szia, anyukámnak szeretnék kérni egy zenét az 58. születésnapjára. Fényi Ágnes ünnepel Vámos Pércsen. A Queen dalát választotta neki Tibi. Boldog születésnap!

0: rádiót.
1: A te rádiót. Ez a Best FM.
2: Zöldebb és virágosabb lehet a Bem tér történelmi mélyponton a Dráva vízállása. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Zöldebb és virágosabb lehet a Bem tér. A következő hetekben elindulhat a Bem téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. A felújítás során kiemelt figyelmet kapnak a téren található emlékművek is. Megújul a könyvtár előtti tér, erősítik a kapcsolatot az épület és a park között, valamint a Nyíl utca által kettéválasztott területet egységes, jól használható közparkká alakítják, írja a De Hír. Történelmi mélyponton a Dráva vízállása Eszéknél. A folyón mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami a legalacsonyabb érték a helyi mérések kezdete óta. Az apadó vízből hajóroncsok, régi építmények maradványai és más eddig rejtve maradt tárgyak bukkantak elő. A rendkívül alacsony vízszint miatt a nagyobb hajó közlekedése leállt, a kompjáratot pedig ideiglenesen felfüggesztették. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a látványosság komoly veszélyeket is rejt. A mederből háborús robbanószer

0: európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görögdínje a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Napról napra melegebbre számíthatunk, ma 37, vasárnapra pedig már akár 39 fokig is felmelegedhet a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a kánikula terhelheti meg a szervezetünket. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem érkezik, éjszakára 18-20 fokig hűlhet le csak a levegő.

0: micsoda? Böztöfem itt a 104 hoton az esti kívánság műsor, és jöhet egy másik hang, nem indulhat egy másik kedvenc. Na megnézzük, hogy ki van a vonal túlsó végén. Hello, hello, Böztöfem.
1: Hello, szia, szeretnék kérni a számot, a lehetséges. Mátyás vagyok, és Szofi, üres szíveket küldeném a Petrának. És mindenki, aki még azon kívül szeret ezt a számot. Csak szereti szerintem, úgy tudom, szereti ezt a számot.

0: már csak 137 millió ilyen tölcsért kell eladnom, és leelőlegezhetem az új kamiont.
1: Adj már nekem is egy tölcsért.
0: Tutti frutti, karamell, vanília.
1: Pisztácia.
0: Pisztácia kifogyott. Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió, kávé.
1: Oké, akkor legyen vanília pisztáciával.
0: A pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé.
1: Oké, akkor legyen mondjuk tiszta csokoládé egy kis pisztáciával.
0: Mondd, te süket vagy? A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt.
1: Azért ne kap fel mindjárt a vizet. Hát, ha nincs, nincs.
2: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Folytatjuk a kérésekkel itt az esti kívánság műsorban. Valaki várakozik. Háló, háló!
1: Háló, szia, Máté vagyok. Brigárnak szeretnék egy jó zenét küldeni. Úgyis itt leszünk.
0: Jó munkát nektek, srácok, kitartást, sok-sok folyadék, bármilyen munkát.

0: hangulatod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM. Everybody get up.

Zsófi és Nórika írt nekem 39-33-104-6 a fekete vonattal a közben, hogy szeretnék kérni a Hunter X-től a Goldent, hogyha megoldható, mert nagyon-nagyon jó lenne meghallgatni most így a medence mellett. A medence mellett jobb a medencében, nem? Tehát ebben a jó időben azért ilyenkor ugye jó, hogyha ott vagyunk. Na de hát persze azért lehet, hogy valamilyen sütügetés van mellette. Bárhogy is legyen, érkezik a ti kedvencetek, és hát jó szórakozást, jó medencepartit. Mindenkinek jó szórakozást, aki most hűsöl ebben a nyári forróságban.

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Yeah. Let's take them back.

Time of My Life, egy nagy kedvencem még mindig hosszú-hosszú évek után is, ez szólt itt a Best FM-en. Viszont lassan érkezünk a kívánság műsor végéhez, úgyhogy már búcsúzom. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, hogy hallgattak, hogy beszélgettünk, hogy együtt töltöttük el az időt. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát, és sikerült egy kis jó kedvet, egy kis zenét, egy kis mosolyt hozni az estébe. Vigyázzon mindenki magára, pihenjenek, töltődjenek fel, mert holnap újra találkozunk és folytatjuk együtt. Szuper estét mindenkinek, és ne feledjék, holnap is várok mindenkit az éteren keresztül, reggel 8 óra után itt a Best FM rádióban. Morvai Szűcsenikő vagyok. Nekem

0: cégben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled. A Best FM.
2: Tovább szépül Debrecen belvárosa, alacsony a dinnye felvásárlási ára, folytatódik a kánikula. Hozom a részleteket,

0: Nyitott köztereinek megújítására, amelyeknek fontos eleme a gyalogos és kerékpáros barátfejlesztések megvalósítása. Az új beruházás ennek a folyamatnak egy újabb állomása. Szász Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt Hajdúszoboszlón, számolt be róla Ceglédi Gyula a város polgármesterek közösségi oldalán. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban és könyvtárban látható tárlat a 20. századi magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotójának sokszínű emlékművét mutatja be. A látogatók festményekkel, grafikákkal, falikárpitokkal, könyvillusztrációkkal és különleges porcelán alkotások is megismerkedhetnek. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg, tovább erősítve Hajdúszoboszló kulturális kínálatát és turisztikai vonzerejét, írja a városvezető. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban. Erről beszélt rádiónkban Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
1: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
0: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól ugyanakkor azt kérik, mindig válasszák a hazait. Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbelül.

Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bak elé.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a belvárosban, tombol a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: A Best FM-en.
2: Ismét várja a debreceniek javaslatait az önkormányzat a városi kitüntetések odaítéléséhez. Számolt be róla a dehír.hu. Több elismerésre is lehet jelöléseket benyújtani. A városvezetés célja, hogy méltó módon ismerje el azok munkáját és közösségi szerepvállalását, akik kiemelkedően sokat tettek Debrecen fejlődéséért és jó hírnevének öregbítéséért. A kitüntetések olyan személyeknek vagy közösségeknek adományozhatók, akik hosszú időn át szolgálták a helyi társadalom javát, vagy tevékenységükkel maradandó értéket teremtettek. A javaslattételi lehetőség egyben arra is alkalmat teremt, hogy a debreceniek maguk is hozzájáruljanak a város közösségi értékeinek elismeréséhez. A javaslatokat űrlapon keresztül lehet beadni az Újvárosházán augusztus 24-éig. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Debrecen belvárosában távhőberuházás miatt, számolt be róla a haon.hu. A fejlesztés célja a város távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítése és üzembiztonságának további javítása. A munkálatok a Szent Anna és a Monti Ezredes utcát érintik, ezért arrafelé egyes útszakaszokon ideiglenes lezárásokra és a megszokott közlekedési rend módosulására kell számítaniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Tombol a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás van, emellett továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárasság miatt.

Önnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: Mindenkinek sziasztok! Szombat este 8, úgyhogy elkezdődött a mai Club Best Of. A következő két órában mixelve szólnak a legnagyobb kedvenceink.
1: A műsorpartnere Debrecen kedvelt klub helyszíne, a Tabu.
0: Én DJ William vagyok, én állok a lemezjátszók és a keverőpult mögött.

Best Of. Szombat esténként két órán keresztül mixelve szólnak a legnagyobb kedvencek. Én azt mondom, hogy ennyi bemelegítés elég volt mára. Gyertek, kicsit tekerjük fel a tempót. Mózdi és a Honey, Vadi új remixben. Hadd szóljon!

0: ez a Best FM, és ez itt a mai Club Best Of. A vonalban pedig Vagdi, vajon miben segíthetünk neki? Halló, szia!
1: Szia! Egy szülinapi üzenetet szeretnék bemondani.
0: Igen?
1: Árgus Tamást, Isten éltesse.
0: Na, boldog szülinapot kívánunk neki mi is. Ma van a nagy nap?
1: Igen, itt ünnepelünk.
0: Jó, hát akkor felpörgetjük egy kicsit nektek a bulit. Jön a ti kedvetekért a Club Best Of-ban, Dócsi és az Anxiety.

0: igen, de ne aggódjatok, a következő 60 percet is teletömjük jobbnál jobb zenékkel.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne, a Tabu.
0: Szóval gyorsan meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán pedig jövünk vissza. Nem mozduljatok.
2: Elindult a roham az albérletek után. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben. Folytatódik a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
2: Lopni akart és az áruház üvegét is betörte egy férfi hajdúböszörményben, számol be róla a haon.hu. A rendőrség a portált arról tájékoztatta, az elkövető egy üzlet kirakatát rongálta meg, majd a helyszínről távozott. A bejelentés után a rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. Az ügyben rongálás és lopás gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás alatt pedig azt is vizsgálják, hogy pontosan milyen értékeket vihetett el az üzletből. Újabb üteméhez érkezhet a Basahalom utca fejlesztése Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. A tervek szerint mintegy 470 méter hosszan épülhet új útburkolat és járda a városrészben, amely jelentősen javíthatja a környék közlekedési feltételeit. Az önkormányzat célja, hogy a folyamatosan fejlődő városrészekben is korszerű és biztonságos közlekedési infrastruktúra álljon a lakók rendelkezésére. A beruházás részeként nem csak az útfelület újulhat meg, hanem a gyalog közlekedés feltételei is javulhatnak. A fejlesztés kapcsolódik Debrecen út- és járdafelújítási programjához, amelynek keretében több városrészben is jelentős beruházások valósulhatnak meg. Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: FM, a 104.6-ot hallgatjátok, és elérkeztünk a mai Club Best of végéhez. Hogyha bulizás lesz ma este, akkor jó pörgés nektek, hogyha pihenés, akkor pedig jó pihenést. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, egy hét múlva újra Club Best of.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne, a Tabu.
2: Tovább szépül Debrecen belvárosa, alacsony a dinnye felvásárlási ára, folytatódik a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tovább szépül Debrecen belvárossal számolt be róla a Dehír, új köztéri padokat helyeztek ki a Csapó utcán. A közeljövőben pedig kerékpártárolók is érkeznek a város egyik legforgalmasabb sétálóövezetébe. A fejlesztés célja, hogy még komfortosabbá és élhetőbbé tegyék a belvárosi közterületeket, a helyiek és a turisták számára egyaránt. Az új utcabútorok nem csak a pihenést szolgálják, hanem illeszkednek a belvárosi környezet arculatához is. Debrecen az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított köztereinek megújítására, amelyeknek fontos eleme a gyalogos és kerékpáros barátfejlesztések megvalósítása. Az új beruházás ennek a folyamatnak egy újabb állomása. Száz Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt Hajdúszoboszlón, számolt be róla Ceglédi Gyula a város polgármesterek közösségi oldalán. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban és könyvtárban látható tárlat a 20. századi magyar képzőművészet egyik meghatározó alkotójának sokszínű emlékművét mutatja be. A látogatók festményekkel, grafikákkal, falikárpitokkal, könyvillusztrációkkal és különleges porcelán alkotások is megismerkedhetnek. A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg, tovább erősítve Hajdúszoboszló kulturális kínálatát és turisztikai vonzerejét, írja a városvezető. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban. Erről beszélt rádiónkban Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól ugyanakkor azt kérik, mindig válasszák a hazait. Forró nyári napok jönnek Debrecenben és a térségben is rekkenő hőségre számíthatunk. Legtöbb 39 Celsius fokot is mutathatnak a kijelzők. A hőség megterhelheti szervezetünket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Félde késed, tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

sem figyelmed. Bujakott alatt pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a